Era just úgy szólna, inknén. Ez piszi mihet a kicsit pahancsolni, ha számmannerik bácsaká intzion csak értából leszünk, jöv pannakán a bár szíreli rajzol a szólnár érdú készefemé, kókhinek túkulnek egy számmannerik bácsaká intzion ászem, te incspes. Érke rádióplayer hartakin micsocov, kanivor ashkara harcsak rádióplayer nártán pastónapes hajasztanum e, készefemnél, tavain ez mec hérapokutyán.